0: tényleg kusod ed. Csai kanni bananne vala. Csai koi bhi duty vala. Lekin madhuban valo ko chance
1: Oh, God.